Change my approach.

Köszönöm szépen!

kedves Tilos Rádió hallgatók, ez volt mára a Dantempo Forma C-vel. Egy kis programajánló, mert egyébként spot is volt, csak ez a mai reggel egy kicsit káoszként indult, kihinné szombat reggel. Programajánló következik, jövő csütörtökön fellépek hasonló szettel, ilyen Dantempos szettel, Sun Fesztiválon, ahol is lesz egy új helyszín, egy új kezdeményezés, Saigon Café néven, gyertek, nézzétek meg, egy kellemes kis napot akár el is lehet ott tölteni. Mindenkinek, hát ennyi volt a programajánló, mindenkinek kellemes hétvégét, Dantempo, Forma C, Tilos Rádió, szevasztok, persze ez a 9-ig vagyok.

Sziasztok, ez a Tilos Rádió Japán műsora, Nippon Group 9-től fél 11-ig, szombat reggelenként, és ezen a héten 2014-ből megy le egy indie rock, garage rock témájú adás.

record.

Hi-Fi Budapest és a Tilos szombat délután. Élőben másfél óra, mint ahogy hallható a kezdésben, dob és basszus. Ebből is az öreg iskola. A mai mixet prezentálja Solid és Back to Back. Nándi, egyenesen Brüsszelből. Hoztunk nektek pár érdekességet. Üdvözlet az FM-re, illetve netre. És egy nagy üdvözlet Riminibe, a vízilabda csapatnak. Aki éjszaka legény, az legyen nappal is. Ők tudják, hogy mire értjük ezt. Szóval üdvözlet Kisnándinak és a vízilabda crewnak. Üdvözlet Sándornak, ő törzshallgató Pécsett. Klinko familiának, Zöldvárosba kis lakóknak, nagy lakóknak, kis csávoknak, kis csajoknak. Itt három óráig high five.

Thank you.

Spotify Budapest, szombat délután itt a Tiloson, 14:30-3-ig. A mai másfél órában öreg iskola, dob és basszus, stílus. Nem bírtunk magunkkal, úgyhogy valószínűleg ez meglepetés ebben az időzónában, mert nem ez szokott örögni, nem ez a stíló, úgyhogy ez a mai másfél óra így alakult. Metalheadsek, fotekek, V-Recordings. Visszamentünk egészen 1995-ig, és üdvözlet a műsor másik három házigazdájának, La Fuente-nek, Cooper Mester és DJ Zed. Itt 3 óráig Hi-Fi Session, Solid Back to Back Nandi.

0: Na, sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió, benne pedig a Special Defect című műsor. Mi Aga és Sári vagyunk, a Parad Kollektíva tagjai. Ismét felvételről megyünk, úgyhogy ne próbáljátok minket hívni műsor közben, sajnos. Mostani adásunk műsora Lettner Kriszta fotós, és Szolnok Judit, hát hogy is mondjam, Kriszta egyik alanya, és a vendégünk. Azért hívtuk meg őket, mert Kriszta fotósorozata Juditról idén elnyerte a Hégető Honorka díjat. Judit pedig egy olyan édesanyja, aki egyedül neveli három gyerekét. Ebből két fia, Levi és Bálint, 13 és 11 évesek. Egy nagyon ritka, világon összesen körülbelül 600 embert érintő genetikai állapottal élnek, az úgynevezett ATRX-szindrómával, de javítsatok ki, hogyha rosszul mondom.
1: Tökéletes.
0: Jó. Ami többek között, hát az alapján, amit Judittal beszéltünk a műsor előtt, többek között, már sok más mindennel is, de többek között súlyos értelmi fogyatékosságot és autisztikus tüneteket jelent. De remélem, hogy ezekről azért részletesen még mesélni fogtok, mert ugye nem véletlenül készültek el ezek a fotók, azért, hogy erről beszéljünk. Jó, bele is csapok így a közepében, mielőtt tovább hímezném itt a dolgokat. Szóval először jó lenne, Judit, hogyha beszélnél erről a diagnózisról, hogy mindenkinek világos legyen, hogy ez itt mit jelent, és akkor utána, hogy kezdődött a ti együttműködésetek.
1: Jó, köszönöm. Sziasztok, én Szolnok Judit vagyok. Hát teljesen jól mondtál mindent, tehát igazából csak tovább fűzni tudom. ATRX szindróma a kisfiaim betegsége vagy állapota, amit nagyon kedvesen és figyelmesen fogalmaztál így, mert mi ezt valóban nem betegségként éljük meg, tehát azt gondolom, hogy számomra a betegség az, ami szenvedést okoz a legtöbb esetben, vagy valamilyen kellemetlen állapot, amit igyekszünk megszüntetni, mert kizökkent minket az egészségből. Én ezt a gyerekeimnél nem érzem. Tehát minket kizökkentett valóban, engem is és a környezetünket is, a megszokott kis gondolatvilágunkból, de ők ebben az állapotban nagyon jól léteznek, én azt látom. Jól mondtad, hogy súlyos értelmi fogyatékossággal élnek. Ez az ő esetükben igaz, tehát mind a két gyermekem ebben az állapotban van. De akik ezzel a szindrómával élnek, ott is ugyanúgy, ahogy például az autizmusban, elég széles a spektrum. Talán annyira nem, mert itt azért az értelmi fogyatékosság az mindenkinél jelen van, és legalább egy középsúlyos szinten, de sok esetben inkább súlyos értelmi fogyatékosság, autisztikus tünetek is nagyon sok esetben vannak, nagyon sokszor társul epilepszia például az állapotukhoz, gyengébb immunrendszer, ahol elsősorban a légzőszerp érintett, tehát a tüdővel, légzéssel kapcsolatos súlyos megbetegedések fordulhatnak elő. Nem sokat tudnak az orvosok sem a szindrómáról, ugye rengeteg helyen jártunk, és azt gondolom, hogy ez vagy az apróbetűs részt lehetett az orvosi egyetem tankönyveiben, vagy talán még ott sem szerepelt ez a szindróma, de a legnagyobb professzorok is csak néztek, és hát nem merte mindenki azt mondani, hogy fogalma sincs, hogy mi ez a szindróma, de láttam, hogy sokuknak fogalma sem volt. Tényleg, ahogy mondtad, talán nincsenek is 600-an, ugye egyre bővül a számuk, mert azért a kutatások itt is fejlődnek ezen a területen, de körülbelül ez reális, tehát azt gondolom, hogy ilyen 4 és 600 között van valahol az egész világon ezzel a szindrómával diagnosztizáltak száma.
0: És találtálkor sorstársakat?
1: Igazából úgy találtam, igen, hogy egy Facebook csoporthoz csatlakoztam, ahol van egy ilyen, hogy mit tudom én, ATRX szindrómával élők. Egyszer-kétszer beszélgetést is kezdeményeztem, mert érdekelt, hogy vajon hol vannak kutatók ebben a témában. Hát bevallom, hogy azért tényleg nem sétagalop az élet három ilyen gyerkőccel, mert ugye így nyilván a harmadik gyerkőc is sokkal nehezebb helyzetben van két ilyen tesóval, úgyhogy engem így beszippantottak a hétköznapok, és viszonylag régen néztem már rá, hogy is állnak a kutatók, meg a kutatások, de léteznek kutatók, létezik ilyen csoport. Ők a világ minden tájáról regisztráltak ebbe a csoportba, tehát tényleg, nem tudom, Dél-Amerikától elkezdve Európáig mindenhol találtam ilyen szindrómával élőket. Azt látom egyébként, hogy nagyon sok esetben, mondjuk ebből a Facebook csoportból tudtam így leszűrni az észrevételeket leginkább is, nagyon sok esetben komolyabb mozgásszervi problémákkal együtt jár ez a szindróma. Tehát sokan tolószékben ülnek, vagy valamilyen járássegítő eszközt kell használniuk. Szerencsére az én gyerekeimnek nincs ilyen problémája. Tehát azt kell mondjam, hogy nekik csak az értelmi fogyatékosság és az autizmus van. Hát erről most speciál pont nincsen papírjuk. Valamikor volt, de amikor meglett a diagnózis, ami egyébként nem olyan rég lett meg ahhoz képest, hogy 13 éves ugye már a nagyobb, egy olyan hát 6 éve körülbelül valahogy addigra jutottunk el oda, hogy végigjártuk az országot, aztán végül Bécsben találta meg egy professzor a szindrómát.
0: Annyit így hozzátennék a hallgatóknak, tehát ugye a fiúk nem beszélnek, de hangokkal és mozdulatokkal kommunikálnak, nagyon jól mozognak, hogyha jól értettem, amikor meséltél róluk.
1: Nem.
0: És hogy iskolába is járnak délelőttönként, és hétvégén az apukájukkal vannak nagyon sokat, és hogy egy ilyen kiterjedt, egészséges, szociális háló van körülöttük láthatóan az alapján, amit elmeséltél. Úgyhogy ők
1: igazságban
0: vannak.
1: Abszolút, abszolút. Tök jó, hogy ezeket mondod, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és amit mi ilyen helyzetbe került szülők nagyon sokszor átélünk, és ez egy nagyon rossz élmény vagy tapasztalás, hogy tulajdonképpen kirekesztődünk a társadalomból. Ezt napokig tudnám boncolgatni, hogy ez hogyan jön létre. Azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon nehéz ezzel a helyzettel megküzdeni, illetve bármit is kezdeni. Nekünk is, akiknek ilyen gyerekeink vannak, és ilyen helyzetbe kerültünk, és a környezetünknek is marha nehéz, és ugye az egyik összefügg a másiktól. Tehát ha én jól élem meg, jól tudok vele megküzdeni, akkor jól fogja tudni megélni a környezetem is, mert tudom őket segíteni az elfogadásban. Ugyanakkor, ha a környezetem elfogadó eleve, és jól éli meg, akkor ők is tudnak engem segíteni az elfogadásban is, hogy egyáltalán mit kezdjünk így az életünkkel. Szóval ez ilyen oda-visszaható történet. De igen, valóban nagyon sokféle szindrómával vagy problémával élnek máshogyan működő gyerekek. Hát a köznyelvben ugye ezekre csak ilyen nagyon béna szavak vannak, hogy sérült, meg esenis, meg fogyatékkal élő, meg mit tudom én, de egyrészt ez vagy nagyon béna, vagy nagyon hivatalos, és nagyon nehéz vele úgy átadni azt az életérzést, hogy nem is tudom, minek nevezzem, amiben mi élünk. De hogy ezek vannak, és nagyon sokszor nem derül ki, hogy mi az ok mögötte. Tehát nálunk kiderült, mert én addig mentem, amíg véletlenül meg nem találtuk, vagy meg nem találta a professzor. De nagyon sok esetben hiába megy a szülő bármeddig, nem mindig derül ki. Meg sokszor olyan is van, hogy születéskor oxigén hiány, tehát egy baleset. Ez ezerféle dolog lehet, ami miatt mondjuk értelmi fogyatékkal élő lesz egy gyermek, vagy egyéb dolgok társulnak még hozzá. Vannak Magyarországon is, és azt gondolom a világ minden országában ezt biztosítja az állam elvileg, ugye, hogy legyenek speciális intézmények, ahova tudnak járni a speciálisan működő gyerekek. Hát itt viszont nagyon nehéz megtalálni, hogy ők hova valók, mert ugye próbálják így kategorizálni, hogy súlyos értelmi fogyatékos, enyhe, mozgássérült, látássérült, de nagyon sokszor keverednek a problémák, és nehéz emiatt megtalálni a helyüket. De ők azt gondolom, hogy egy nagyon jó közegbe kerültek, nagyon jól beilleszkedtek a suliba, tényleg ott is a pedagógusok, a légkör, mi nagyon szeretjük, én is szülőként, a gyerekek is gyerekként.
0: Elmondod, hogy hova járnak? Azt nem is, arról nem is beszéltünk.
1: Elmondom, az a neve, hogy Csalogány az intézménynek, de egyébként itt majd náluk változás lesz, mert most, tehát ők most kapták meg a súlyos értelmi fogyatékos kódot, és ide pedig középsúlyos értelmi fogyatékkal élők járnak, úgyhogy sajnos emiatt el kell innen jönniük. Ez egy nagyon hosszú történet, és azt gondolom, hogy ez most itt a témánk szempontjából lehet, hogy annyira nem érdekes, de ahova kerülnek egyébként, az is ugyanilyen fantasztikusan jó lesz. Úgyhogy
0: hát
1: még
0: csak
1: aztán
0: azért,
1: azért...
0: mert mindig, amikor hallgatják, hát érintettek, akkor ezek aztán olyan fontos információk, hogy
1: nagyon
0: iskolát szeret, csomót keresik, akkor változtatnak, akkor nehéz megtalálni.
1: Na, így van. Nagyon köszönöm a kérdést emiatt is egyébként, és én szívből ajánlom. Tehát, hogyha valaki, tehát ide középsúlyos kóddal lehet menni, hogyha valaki, azt hiszem talán, nem tudom, hogy most indítottak-e autispecifikus osztályt, ez ugye változó, most ebben nem vagyok annyira magabiztos, de az biztos, hogy a középsúlyos kóda a beugró ide, és én szívből ajánlom. Tehát az iskola vezetés, a pedagógusi gárda, a maga a közeg, szerintem fantasztikusak. Úgyhogy igen, és akkor a fiúknál így van, hogy hát a baráti kör, vagy a szűkebb környezet, aki minket körülvesz, azt kell mondjam, hogy az azért elég vegyes. Tehát vannak, akik lemorzsolódtak, mondjuk így, akik gyerekkoromtól fogva kísérték az életemet, és esetleg ők ezt nem tudták elfogadni, vagy nem tudnak ezzel mit kezdeni. Úgyhogy ilyen is volt. Nekem semmilyen rossz tapasztalatom nem volt. Tehát olyan helyzetben nem kerültem, hogy mondjuk valaki, nem tudom, csúfolta volna a gyerekeket, vagy emiatt, tehát hogy bármilyen rossz gondolata, vagy rossz, hogy is nehéz megfogalmazni, rossz érzéssel lenne velünk kapcsolatban, inkább olyanok miatt maradoztak el, hogy egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. Ő maga nem tudja feldolgozni, de mondom nekik, szerencsére apuka is megmaradt, mi ugye elváltunk sajnos a nem élte túl ezt a terhelést a házasságunk, ez sok hasonló cipőben járó családnál, ez sajnos így van, azt kell mondjam, hogy szerintem, ha azt mondom, hogy az esetek 95%-ában, akkor az nem túlzás, hogyha ezt mondom. Igen,
0: de azt mondtad, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon erős és intenzív a kapcsolatuk a papájukkal.
1: Nagyon. Hát meg kellett küzdenünk, külön-külön is azt gondolom, meg így együtt is ezzel a helyzettel, de végül ez oda jutott, hogy igen, tehát hogy a apa az tényleg nagyon, nagyon jól és ügyesen kialakította a menetrendet, meg a gyerekekkel a kapcsolódást, úgyhogy nagyon sokat vannak ott, minden hétvégén mennek, nagyon szeretnek nála lenni. Úgyhogy igazából tök jó, mert őket tényleg csak így szeretet veszi körül. Volt anyósom, a nagy is nagyon szereti őket, sokat találkoznak, úgyhogy szerintem nekik nagyon jó.
0: Közben csomó mindent mondtam, amiről minden eszembe jutott például, de csak így elmondom, hogy aga és haja, és ne felejts el, mert ugye ezek, hogy milyen szavakat, milyen kifejezéseket használunk, ez majdnem minden műsorunkban téma, ez annyira nehéz, és stigmatizáló is, meg feloldhatatlan, meg 10 évente változik, hogy mi a hivatalos, és mi a nem hivatalos. Erről már egy kicsit beszéltünk, csak gondoltam, hogy mielőtt mindenfele elkanyarodunk, hogy meséltek már erről a projektről, főleg Krisztát kérdezném itt, hogy mégiscsak, hát ez a hégető honorka díj, ez azért nem semmi, és hogy kezdődött ez az egész, hogy kavarattatok ti össze, mert hogy jutott az eszedbe, hogy egy ilyet csinálj?
2: Sziasztok! Én Juditot ismertem már egy közös ismerősünkön keresztül néhány éve, és követtem a Facebookon az ő életüket. 2022 nyarán részt vettem a Pictoria Collective workshop táborában. Ez egy egyhetes tábor volt, ahol már dokumentarista és riportfotózásról volt szó, és itt már össze kellett állítanunk egy egyhetes anyagot tulajdonképpen.
0: De te 20 éve fotózol, ha jól tudom.
2: Igen, 20 éve fotózom. 30. De ez azért ilyen ez a 20 vagy 30, mert igazából nagyjából 10 éve komolyabban, tehát hogy így vannak ilyen távlatok ebben. És itt a táborban fogalmazódott meg bennem, hogy én szeretnék egy hétnél hosszabb távú sorozatot is csinálni, olyat, aminek haszna is van, tehát hogy valami célja is a sorozatnak. És akkor így jutott eszembe Judit, akiről azt tudtam, hogy teljesen nyíltan éli az életüket. Ugye a két sérült gyermekkel, vidám, szép, fiatal, életerős nő, és azt gondoltam, hogy ezt a példát szeretném megmutatni, hogy így is lehet élni sérült gyerekekkel. Úgyhogy szerintem, amikor vége lett a tábornak, akkor én utána rögtön bejelentkeztem Juditnál ezzel az ötlettel, és nagyon boldog volt, nagyon-nagyon örült neki. A távlati célokat akkor még nem láttuk annyira, de mivel ő alapítványt is vezet, illetve segít más szülőknek, ezért az sejthető volt, hogy ennek nem, ez nem csak öncélú lesz ez a sorozat egyikünk részéről sem, hanem hogy ennek lesz egyéb hozománya. Így akadtunk össze, és aztán az idők alatt 8 hónapig fotóztam aktívan őket, de azóta is minden héten beszélünk, tehát így jó barátok is lettünk.
3: Én azt akartam így megjegyezni, hogy nekem elég fontos a sorozat címe, ami ugye Judit élete. Esetleg erről egy picit beszéltek, mert nekem ez fontosnak tűnik.
2: Hát az alap ötlet, igen, ez a Judit élete volt, tehát a teljes nagy sorozatnak Judit élete a címe, mert nem a gyerekeket akartam fókuszba helyezni, illetve azt, hogy sérültek meg, hogy jaj, milyen szörnyű, így meg egyebek, hanem őt, az ő vidámságát, szomorúságait, nehézségeit szerettem volna megmutatni, és a Hígető Honorka pályázatra igazából Élet két fordított gyerekkel címmel adtam be az anyagot, mert a Judit élete sorozat az még nincsen kész, tehát ahhoz még hiányoznak képek, úgyhogy a meglévő anyagból ezt raktam össze, és akkor így ez lett. A címe gyakorlatilag próbálok egy nap eseményeit összefoglalni, próbálom egy nap eseményeit összefoglalni.
3: Nekem ez azért is tetszett, mert szerintem nagyon sok anya éli azt meg, épp gyerekekkel is, hogy saját, főleg amikor kicsik a gyerekek. Tehát a Juditnál olyan, mintha mindig kicsik lennének.
2: Igen.
3: Szóval, hogy szerintem nagyon sok anya éli meg, hogy kicsit olyan, mintha nem léteznénk, mert annyira csak egy funkcióvá válunk, meg a társadalom így kezel minket. Nekem ezért is tetszett nagyon, hogy ebből a fókuszból közelítetek.
2: Ráadásul a Juditnak volt egy olyan mondata is egyszer hozzám, hogy a sérült gyermekeket nevelő szülőket külső szemlélők vagy vélemények szintén sérültként kezelik.
3: Aha, aha, aha.
2: Vagy fogyatékossággal.
1: Én úgy fogalmaztam, hogy ilyen értékcsökkent személyekként vagyunk aha, így, aha. Így szülők is, így bekategorizálva, meg tulajdonképpen a gyerekeink is.
3: Úgyhogy igen, meg ez a lesajnálás, amiről aha. meséltél is, meg egyébként minden műsorunkban felmerül ez, hogy ez az egyik legkínzóbb ezekbe az állapotokba. És a tökre tetszett, mint a legelőször kérdezett a Sári, és akkor ahogy arra válaszolt, egy rögtön behoztad az egyik legfontosabb témát ebbe, hogy hogy ők nem szenvednek valamilyen rendellenességtől, mert hogy az ő állapotuk az nem jár szenvedéssel. És akkor ezt tekintve meg tök vicces, nyilván ettől még rengeteg szenvedés van az életetekben, de hogy nem feltétlenül az állapotuk okozza ezeket a szenvedéseket, hanem sokszor gondolom a környezet meséltél is ilyeneket.
1: Igen, hát én azt gondolom, és valóban ezt ebben egyet tudok érteni, hogy ez egy nagyon-nagyon kardinális pontja és kérdése ennek az egész témakörnek, vagy ennek az egész élethelyzetnek, amibe a gyerekeink által kerülünk, hogy ők nem szenvednek az állapotuktól. Ugye említettem azt is, hogy sokan barátok, ismerősök, vagy akár így a segítőink közül, ugye sok segítség érkezik a gyerekek mellé, tehát nem akarom a babysitter szót használni, de hogy úgy, csak hogy tudjátok, hogy mire gondolok, tehát ilyen fajta segítőkre, akik ugye mindennapjainkban segítenek a gyerekekkel foglalkozni. Szóval sokan például azért mondták vissza az együttműködést, vagy végül aztán el se kezdték, mert ők maguk olyan nagy lelki tehernek érezték azt, hogy nap mint nap ezzel szembesüljenek, hogy valakik így élnek, ilyen gyerekekkel, és micsoda nehézségek vannak itt, hogy ők nem bírták el. És azt gondolom, hogy ezt én részben így értem, ugye nekem más, mert a saját gyerekeim, én ebben élek, megszoktam már máshogy állok hozzá, de azt gondolom, hogy amikor, mert azért vannak olyan állapotok, amikor a gyerekeknek olyan bajuk vagy problémájuk van, amitől ők tényleg szenvednek. Tehát mondjuk fájdalmaik vannak, mert mondjuk a fizikai testüket jobban érinti az a probléma, amivel ők, vagy mondjuk aki epilepsziás, és mondjuk nem tudom, tudatánál van, tehát hogy nem feltétlenül súlyos értelmi fogyatékkal élő, azt gondolom, hogy azért az is egy nagyon, nagyon szörnyű állapot lehet. Tehát ott, ezt most azért én nem tudnám megmondani, hogy egy ilyen helyzetben, ha azt látnám a gyerekeimen, hogy fájdalmaik vannak, szenvednek, hogy akkor mennyire lennék erős és életvidám. Tehát nem tudom, mert az teljesen más. Az én gyerekeim, ők pont egy ilyen határeset, mert azt gondolom, hogy az autizmus, mint állapot, azt gondolom, hogy annak elég nagy támogatottsága van már ennek az elfogadásának, nagyon sok szervezet, kampány csoportosult az autizmus köré, és ugye az autizmus azért magában foglal egy olyan réteget is, akiknél mondjuk vagy nincs is értelmi fogyatékosság, vagy csak enyhe. Tehát velük ugye, tehát sokkal könnyebb egy olyan gyerekkel kapcsolódni, aki tud beszélni, aki érti, amiket mondunk, aki visszajelez, akivel tudsz játszani, el tudsz menni ide-oda. Hát az én gyerekeimmel is el lehet menni mindenhova, de hát azért Kriszta volt már velünk egy párszor így kávézni, meg játszóterezni, meg nem tudom én kirándulni, hogy milyen helyekre jutottunk el. Szóval azért ez egy komoly vállalás.
2: Mindig folyamatos figyelmet igényelnek. És ketten egyszerre, tehát, hogyha Judit egyedül megy velük, akkor vagy az egyiket hagyja x ideig, hogy csinálja, amit akar, és a másikkal foglalkozik, vagy pedig szétszakad, vagy rohan utánuk, vagy ne csináld, gyere ide.
1: Igen.
2: Igen. És ugyanez van a mindennapokkal is, tehát amikor mi először beszéltünk Judittal telefonon mondjuk erről az egészről, és akkor szóba került, hogy neki milyen ez a helyzet, milyen ezt megélni, és azt mondta, hogy igazából nem tudja elmondani, mert hogy ez csak akkor tudod, hogy ha benne vagy, ha velük vagy egy-két órát, mert hogy elképzelhetetlen. És valójában az, mert amikor tehát, hogy tényleg, ezek a fiúk folyamatos mozgásban vannak, folyamatosan rosszalkodnak, törik a fejüket valamiben, ugyanúgy veszekszenek egymással, mint más testvérek, ugyanúgy hisztiznek, hogyha rossz kedvük van, de ezt megállás nélkül. Tehát amikor mondjuk van két éves gyereked egyszerre, de mondjuk nem fekszenek le napközben aludni egy pár órát, még nem fáradnak el. Annyira pörögnek egész nap. hogy ezt tényleg nem lehet elképzelni, nem lehet, ezt megélni lehet, hogyha ott vagy velük. És hát ugye Judittal szemben, meg minden más sérült gyereket nevelő szülővel szemben, de konkrétan nálunk ebben a helyzetben, az volt az én könnyedségem, és néha még így rosszul is éreztem magam, amikor ott voltam náluk, együtt voltunk pár órát, közben is én akkor mindig, hogyha csak ketten voltunk, akkor mindig próbáltam segíteni is, tehát így nem volt nehéz beleolvadni az életükbe, mert szükség volt az én kezemre is alkalomattán, de hogy ott voltam pár órát, és akkor én utána azt mondtam, hogy hopp, nekem most mennem kell, és akkor így eljöttem, és kiléptem az ajtón, és akkor visszajöttem az én átlagos életembe. És akkor egy darabig sokszor volt utána ilyen rossz érzésem, de hát nyilván ezen túl kell lendülni, mert hogy az én életem az én életem, az övé, és az, hogy így kapcsolódunk, az egy jó dolog, de nem olvadhat össze a kettő.
3: Amúgy ez olyan szép, hogy mondtad, hogy Judit úgy érezte, hogy nem tudja elmondani, hogy milyen ebbe benne lenni. És ez az egy műsorunk egyik kedvenc témája, hogy a beszéden kívül milyen módokon lehet elmondani, ábrázolni dolgokat. Csak hogy a gyönyörű számomra, hogy akkor megszületett ez a fotósorozat, ami tulajdonképpen elmondja azt, hogy lehetett annyira szavakkal. Meg engem nagyon érdekelne, nem tudom, mennyire lesz rá idő, hogy hogyan kommunikálnak a gyerekek. Mert mondtad, hogy ő nem beszélnek, de hát nyilván ettől még kommunikálnak, meg erről is már műsorban időnként volt szó, de nem eleget. Engem pedig nagyon érdekel az alternatív kommunikációs módok.
0: Illetve, hogy ezt hogy örökítette meg Kriszta fotón?
3: Igen.
2: Hát a mozdulatok, ugye, legalábbis a fotón, ami látszik, az szerintem a mozdulatok, lehet, hogy ebben a sorozatban nincsen olyan kép, de van olyan, ahol egymás mellett vannak, és nem tudom, éppen vitáznak egy labdán, amit mind a ketten épp egyszerre akarnak gyűrögetni. Tehát egy ilyen képre biztosan emlékszem. Illetve igen, tehát van a sorozatban olyan, ahol ami közvetít szinte, tehát szavakká átformálható érzéseket közvetít, azt hiszem. Én elsősorban erre gondolnék, de Judit jobban tudja.
1: Hát igen, ez is olyan, hogy én ugye ebben már benne vagyok, és tök jó, amikor érkeznek ilyen kérdések, mert akkor nekem is el kell ezen gondolkoznom, hogy tényleg akkor ez így hogy is működik, mert ugye nekem természetes, hogy én értem, hogy ők mit akarnak, meg így el vagyunk kapcsolódva. De valóban, tehát beszélni nem tudnak. Léteznek alternatív kommunikációs eszközök, mi tulajdonképpen egyiket sem használjuk. Vannak ezek a PECS kártyák, amikor biztos láttátok, hogy főleg autizmussal élőket tanítják így kommunikálni, ilyen kártyákkal, akkor nem is tudom, mi van még. Na mindegy, szóval nagyon sokféle módszer van, hogy van a tárgyas kommunikáció, amikor arra tanítjuk, tehát nem ilyen kártyákkal, mert mondjuk nincsenek azon az értelmi szinten, hanem mondjuk mit a szomjas, akkor kérjük tőle, hogy hozza oda a poharat, tehát hogy így jelezze, vagy ugye sokszor nem is kell kérni, mert ezt maguktól is rájönnek, hogy így tudják elmondani, hogy mit szeretnének tőlünk. Én azt gondolom, hogyha valahova be kell kategorizálni, akkor ők inkább ezen a szinten kommunikálnak, tehát így a tárgyas kommunikáció szintjén. Nagyon vicces volt, mert én nekifutottam, nyilván az ember ilyenkor belássa magát, meg elmész mindenféle tanfolyamokra, meg próbálsz így kommunikálni, meg úgy, és aztán mindig rájöttem arra, hogy tulajdonképpen nekünk tök jól működik a rendszerünk, tehát hogy ők maguktól kialakítottak egy olyan kommunikációs csatornát, amit szerintem mindenki megért, majd hát Kriszta így majd
2: Elég
1: ugye, hogy
2: gyorsan kikerült, igen.
1: szóval, hogy a Levi például, a nagyobbik gyerkőc, aki a Mindenlében kanál, tehát én azt szoktam mondani, amikor így valaki mondjuk így először jön hozzánk, ugye Krisztina említette, hogy egy alapítványt is csinálok, ez a Mazsola Kuckó Alapítvány, a Facebookon egyébként ezen a néven meg is talál minket, akit a történetünk, meg a munkásságunk. Szóval csinálok egy alapítványt is, aminek azt gondolom, hogy a leginkább kiforrott része az az, hogy a nyári szünetben segítünk megoldani a gyerekeknek az elhelyezését, vagy egyáltalán mi történjen velük. Táborokat, programokat szervezünk nekik, ahol szakemberek és önkéntesek vannak a gyerekekkel. Ez egy másik hosszú történet, ezt most csak azért mondtam, hogy ennek kapcsán mi nagyon sok emberrel kerülünk kapcsolatban, nagyon sokan jönnek hozzánk segíteni, ugye nem csak az én gyerekeim mellé, hanem így ezekbe a táborokba több ilyen gyerkőc mellé, illetve egy csapatban együtt dolgozni. És vannak, tehát főleg akik önkéntesként jönnek. Jönnek például mondjuk cégeknél, most ugye ez egyre inkább elterjedtebb, akár már szerintem egyébként a kisebb vállalatoknál is, hogy be van építve az ő programjukba, vagy a CSR tevékenységükbe az önkéntesség, mint olyan. És hát leginkább is ismerettség révén, tehát sokan ismernek engem, ugye a Facebook és az alapítvány által, meg még egyre többen, és szívesen kapcsolódnak hozzánk, szeretnének nekünk segíteni, úgyhogy így sokan megkeresnek minket, hogy akkor hozzánk jönnének önkénteskedni. És hát volt már nem egy olyan beszélgetésem, amikor a szervezővel beszélgettük, hogy hát nagyon sok mindenki jönne, meg ott van a segíteni vágyás, de nagyon félnek. Nem tudják, hogy milyenek az ilyen gyerekek, hogy úristen, hogy tud-e ő majd mit kezdeni vele, és Jézusom. És akkor én azt szoktam mondani, hogy nem kell aggódni, mert tényleg elmondani nagyon nehéz. Én próbáltam így is, úgy is, írásban, nem tudom mi. Mindig az volt, hogy végül aki odajött, azért nagyon meglepődött, hogy hű, mi van. Van, akinek nehezebb volt, mint amire gondolt, van, akinek sokkal könnyebb, de az én nekem az a tapasztalatom, hogy ezt sehogy nem sikerült, se szavakkal, sehogy úgy átadni, hogy valóban fel tudjon készülni az, aki jön hozzánk arra, amire jön. Na, és hogy tök érdekes, hogy reagálnak emberek, és azt szoktam mondani, hogy figyeljetek ide, igazából én el tudom mondani, amit nektek is, hogy nem beszélnek, hogy ilyenek, hogy mondjuk kb. Egy 2 éves gyerek szintjén, amiket Kriszta mondott, azok tök jók, hogy kommunikálnak, hogy milyen érzés az élet velük, vagy egy együtt töltött pár óra, de mondom, megérkezel, a Levi megfogja a kezedet, és behúz a világába, és ő vezet, és ő majd mindent mond neked, és mindent fogsz érteni. És ez tényleg
2: és egyszerűen is csak hagyni kell. Egyszerűen csak hagyni kell, bele kell helyezkedni, és hagyni kell megtörténni a dolgokat, mert ők irányítanak aztán.
1: Igen, és ugye, hogy mindent értesz, tehát ugyanúgy kifejeznek mindent, hogyha mérges, akkor hisztizik, mint egy gyerek, de tényleg, hogy földhöz vágja magát, csapkod mondjuk, nem tudom, akkor ha szomorú, hát nem nagyon szomorúak egyébként, tehát max olyan, de tényleg most ezen gondolkoztam, hogy csak akkor ilyen kis elesettebbek, hogyha mondjuk betegek és lázasak, és akkor lefekszik aludni, de egyébként ők mindig vidámak, mindent szívesen csinálnak. A Levi szokott akaratoskodni, hogy ő most ezt akarja, meg azt, de akkor mutatja. Tehát ő az, aki hozza, de már a picike is mondjuk, ő is megtanulta, hozza a flakont, hogyha szomjas. Ha zenét akar hallgatni, akkor ugye a telefonomról játsszuk le sokszor, akkor hozza a telefont, és akkor mutogatja, hogy kapcsoljam be. Ha ki akar menni a kertbe játszani, akkor megfogja mondjuk a Krisztina kezét, és akkor oda viszi a hintához, hogy lökje meg.
2: Mindent meg lehet érteni.
1: Igen.
0: Az jutott eszembe ezzel az önkénteskedésről, kicsit picit mellészáll, hogy én egy intézményben dolgozom, a rádióhallgatók tudják, ahol értelmi fiatékosságéről felnőttek, és idősebb felnőttek, nagy, hát 50%-ban ilyen művészeti képzésével foglalkozom, de táboroztatunk is például. Most egy csomó minden eszembe jutott, amikor itt meséltél, Judit, de van egy ilyen nálunk is egy ilyen önkéntes hát program, ahol, de inkább fiatalok jönnek, problémás fiatalok, akik mondjuk is iskolákból kiesnek, és olyan szervezetek, akik ezeket a fiatalokat mondjuk körbefogják, és akkor hozzánk jönnek segíteni. És ez is egy olyan jó pedagógiai fogás, hogy amikor úgy kamasz vagy, és úgy minden magad körül pöröksz a valós prób, tehát ezeknek a gyerekeknek mindnek nagyon fura háttereik vannak, ezek valós problémák, de mégis valahogy nem tudsz ebből a körből így kipörögni, és akkor beesnek hozzánk, ahol meg hát teljesen, ahogy te is mesélsz most így a fiúkról, hát kb. Az van, és akkor ez így meg tud fordítani dolgokat bennük, és azt mondja, hogy oké, itt azért hát a világ az elég színes, és nem csak én vagyok.
3: Ez egy nekem meg a participatív oktatás jutott eszembe, tehát hogy ugye az, ami most már van egy csomó magyar egyetemen is, és volt nálunk is műsorban olyan vendégünk, aki participatív oktató, hogy ugye amikor egy fogyatékos ember, utálom ezt a szót, de hát ezt tudjátok, amikor egy fogyatékos ember vesz részt az adott fogyatékosságról szóló oktatásban, és ugye az van, hogy mi is megéljük a Sherryval ebbe a műsorban, hogy hiába olvasunk el 50 ezer cikket egy témáról, elképesztő, hogy mennyire keveset ír ahhoz képest, mint amennyit ér fél óra beszélgetés valakivel, aki ebbe él. Nekem az, igen, most nem adok példákat, de hát a műsorunkban rengeteg ilyen példa volt.
0: A másik, amit Judit hozott szóba még a műsor előtt, hogy ez a játszótéri hát fura helyzetek, amikor lemegy a két fiúval a játszótérre, és akkor ott lennének más gyerekek is, de valahogy mégse mernek odajönni, és ezek általában a szülők, akik nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, és akkor mesélted, hogy te kezded el magyarázni nekik, hogy figyeljetek, ez van, ez egy kicsit más, de amúgy ugyanúgy gyerekek ők jöhettek, gyertek nyugodtan, tök jó fejek. Ez is, és erről még utána vagyom, hogy az én saját intézetbeli életemben veszek, de mi táboroztatunk, és akkor azok nagyon szórakoztatóak tudnak lenni, és pont ilyen helyzetek vannak, mert nem egy táborba megyünk el, hogy el vagyunk kerítve, hanem mondjuk egy városba, ilyen city trippeket csinálunk, hogy elmegyünk egy városba, és akkor múzeumot látogatunk, koncertre megyünk, akkor asztalt kell foglalni, akkor bemegy, beesünk oda 9-en, akkor mindenki minket néz, és akkor én már ebből így sportot űzök, mert az elején még nem tudom, bementem, és egyedül foglaltam asztalt, elmagyaráztam a helyzetet, hát most már nem csinálok ilyet, hanem szépen bemegyünk, és akkor mindenki kezdjen valamit a helyzettel.
2: De nem. Ez szerintem Juditnál is így van, hogy
1: igen.
2: Nem finomkodik, ez nagyon jó, hogy ideig elmondtam, mert hogy nem finomkodik, hanem egyszerűen tessék, itt van, itt vagyunk, nézzétek.
0: Ez én. Van.
2: Igen, igen.
0: És akkor volt egy ilyen, van egy ilyen résztvevőnk, mondjuk hívjuk Pálnak, és ő nagyon szeret például az utcán beszélgetni emberekkel. És akkor egy templomba menjünk, és akkor oda leül egy imádkozó ember mellé, és mondjuk konkrétan megkérdezi, hogy ön miért imádkozik, vagy múltkor azt kérdezte, hogy ön Olaszországból van? És akkor így látom az embereknek a reakciót, és direkt nem, szóval nem megyek oda, és mondjuk hozom el onnan párt, hogy hát hagyjuk békén a hölgyet, mert nem tudom mi, hanem megvárom, hogy akkor mi a reakció, és akkor kettő szokott lenni, hogy elkezdenek keresni a szemükkel engem, tehát ezt tart az elős ember, és akkor látom, hogy rám néz, és akkor így bólintok, hogy minden oké, és akkor vagy válaszol Pálnak, hogy ő azért imádkozik, mert nem tudom, vagy hogy nem Olaszországban, vagy pedig feláll, és nem tud mit kezdeni a helyzet. Ugye ilyenkor sem szoktam elkezdeni magyarázni, hogy nyugodtan társalogjon a Pállal, mert ha nem, akkor ez van. Hát. De hogy ezek a nagyon érdekes szituációk, de persze jobb ilyen proaktívnak lenni, ha meg a szülője vagy két ilyen gyereknek, hát akkor nyilván elébe kell vágni a kínos helyzeteknek azért, hogy a gyerekeknek is kellemesebb legyen.
2: Sokszor a gyerekek is rácsodálkoznak, és én is voltam ugye velük így játszótéren, meg különböző helyeken, és akkor van olyan, hogy a kisgyerek a saját anyukáját, apukáját kérdezi, hogy mi van a kisfiúval, és van, amikor a szülő sem tud sokat mondani, de ilyenkor ott van Judit, és akkor rögtön mondja, hogy ő egy kicsit más, és nagyon kedves, és nagyon aranyos, lehet vele. Hát játszani nem, mert ahogy itt már elhangzott, a fiúk gyakorlatilag nem játszanak, de minden érdekli őket.
1: Igen, ez nagyon jó az a játszóteres téma, ezt erről szeretek beszélni, a többiről is mondjuk, mert minden nagyon fontos, de ez olyan nagyon gyakori, hogy tényleg, hát most mit csinál az ember egy kisgyerekkel, lemész fel a játszótérre, meg nyilván, tehát hogy mi azért nem szeretnénk magunkat elzárni a külvilágtól, meg a társadalomtól, mert hogy ilyen gyerekeink vannak, és ugye amiatt, hogy mások nem tudnak velük mit kezdeni, tehát... Én már nem is emlékszem, hogy nekem ez hogy indult, tehát nekem eszembe se jutott az, hogy én emiatt mondjuk változtassak az életemen, vagy akkor én érezzem magam rosszul, hogy úristen, hát ilyen gyerekeim vannak, és akkor nem akarok másokat zavarba hozni, meg mit tudom én micsoda, hanem én úgy voltam vele, hogy ahogy Kriszta mondta, hogy hát itt vagyunk, mi ilyenek vagyunk, ők ilyenek, kb. Azt a hasonlatot tudom hozni, hogy az ég kék, a fű zöld. Pont. Tehát, hogyha van egy nagyon kedves, ezt így zárójelbe jegyzem meg, egy zen buddhista tanító, akinek ez az egyik fő mondata, tehát ez nagyon sok mindenre válasz, és valóban, tehát ez nekem sokszor beszokott villanni, amikor az ember próbálja így magyarázni, meg úgy, hogy hát így kéne hozzáállni, meg amúgy, meg nem tudom mi, és ennyi. Az ég kék, a fű zöld. Pont.
2: Nincs recept.
1: Nincs recept, igen.
2: Hogy kellene hozzáállni, meg hogy kellene viselkedni. Semmi.
1: Igen, mert tehát én is egyébként azt hozzáteszem, hogy ahogy ugye Kriszta mondta, hogy valóban az egyik gyerek erre szalad, a másik amarra, tehát én egyedül nem tudok velük lemenni a játszótérre. Erdőbe igen, mert ott most mi baj lehet, igazából ott így el vagyunk, de mondjuk játszótéren, ahol már más gyerekek vannak, sokan vannak, a kettő két felé megy, tehát ők azért nem tudnak viselkedni. A Levinek azért vannak olyan vicces dolgai, hogy szerinte nagyon vicces, hogyha egy mondjuk egy ilyen kis óvodás, vagy egy kis baba fejéről leszedi a sapkát, és ezt elkezdi gyömöszölni. Hát most a Levi azért, nem is tudom hány centi, hát 160, vagy valami ilyesmi, már biztos, hogy ugye, ilyesmi biztos, hogy van. Most odaáll egy 160 centis fiú egy 2 éves óvodás kislány fölé, és leveszi a fejéről a sapkát, és közben fura hangokat ad, és csorog a nyála. Hát szerintem én is frászt kapnék a 2 éves kislány.
3: Kívülről a vicces, így hallgatnék.
1: Hát, egyébként igen, és hogy én ezt viccesnek is élem meg most már, de hát megmondom őszintén, hát először is meg kell szervezni, hogy legyen mellém valaki segítség, aki kijön velem a játszótérre. Tehát, hogy nem úgy van, hogy jó, kimegyek a játszótérre, kiengedem a gyerekeket, ők kitombolják magukat, én addig, nem tudom, nyomkodom a telefonon, meg olvasok, meg beszélgetek a másik anyukával, mint ahogy mondjuk egy ilyen normál gyereknek a szülei, és akkor hazamegyünk egy vacsora, és akkor tök jó, mert a gyerek lefárasztotta magát, és lefekszik aludni, és pont. És hát nálunk ugye még nagyobb energiabefektetés egy játszótéren való megjelenés, és még nagyobb szervezés. Ugye beszervezzük a segítőt, oké. Okay. Viszünk magunkkal mindenfélét, ennivaló, innivaló, mert ha a Levi meglátja, hogy a másiknál van, mit tudom én, puffasztott rizs, nála meg nincsen, akkor biztos, hogy, tehát, hogy ő ezt nem érti, hogy ő abból miért ne kérhetne. És ugye nem biztos, hogy ezt mindenki jó néven veszi, vagy annyit hoztak, hogy mit tudom én, szóval, hogy igyekszem minden olyannal felkészülni, hogy minél kevesebb ilyen surlódási felületet adjunk így a kapcsolódás folyamán. És akkor ugye mi történhet? Ott vagyunk a játszótéren, ott van a két gyerkőc, aki szemmel láthatóan máshogy működik, mint egy normális gyerek. A gyerekek elkezdik őket ugye bámulni. Tehát az teljesen biztos. Én egyébként ezt nagyon szeretem. Annyival sokkal egyszerűbb, amikor őszintén fogadnak valamit, és őszintén reagálnak egy helyzetre. Ettől már zavarba jönnek a szülők, mert általában jó érzésű szülők vannak a játszótéren. Talán a 13 év alatt egy olyan volt, akire azt mondtam, hogy na jó, van, tényleg, de inkább azt mondom, hogy jó érzésűek a szülők. Elpirul, ne bámuld, de anya, mi baj a kisfiúnak? Fú, folyik a nyála, láttad? És akkor teljesen zavarba jönnek, akkor visszahívják a gyerkőcüket, susmorgás, van, hogy átmegy a másik oldalára a játszótérnek, van, hogy minden előzetes kommunikáció nélkül már csak meglátnak minket, és akkor átmennek a túloldalra. Ez ugye, hogyha én nem vagyok jól, mert fáradt vagyok, mert most váltam el, mert mit tudom én, egész éjszaka fönn voltam, mert epilepsziás rohama volt a gyerekemnek, 8 egy éjszaka, és azt sem tudom, hogy hol vagyok, és egyébként is úgy érzem magam, hogy lehetek én ilyen szerencsétlen, és mit tudom én, és akkor így mondjuk kimegyek a játszótérre, és ott még átmegy a túloldalra az anyuka a gyerekkel, akkor azt mondom, hogy én most itt nekiállok zokogni, és a kardomba dőlök, és tényleg semminek semmi értelme. Tehát, hogy elindul egy ilyen nagyon rossz végkifejlete ebből az egészből, holott ugyanaz a helyzet, csak mondjuk én jól vagyok, mert nem tudom, vidám vagyok, éppen minden jól sikerült, meg megtanultam máshogy hozzáállni, akkor jön az anyuka, és mondjuk akkor elkezd susmorogni, hogy jaj, ne bámulj, ne mondd ezt, akkor én odalépek, és akkor azt mondom, hogy figyelj, tök oké, ahogy a kisfiad hozzááll, igen, tehát szerintem tök oké, hogy undi, ha belecsorog valakinek a nyála a homokozó vödrömbe. És az is tök oké, hogy megbámulok valamit, ami szokatlan. Mert kicsi vagyok, nem láttam még ilyet, és tök fura. És nem azért bámulom, mert kinézem, mert csúfolni akarom, hanem egyszerűen szokatlan, és tátva maradt a szám, mert nem láttam még ilyet. És akkor így elkezdek beszélgetni, akkor anyuka megkönnyebbül felszabadul, és akkor létrejön egy kapcsolódás, létrejön egy kommunikáció, oda jön hozzánk, akkor felmeri tenni a kérdéseit, amik benne vannak, és akkor ebből az is lehet, hogy lesz egy tök jó barátság, mondjuk köztünk felnőttek között, mert ugye hát a levélekkel nagyon nehéz kapcsolódni. Szóval azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos alkalmak.
3: Azt akartam kérdezni, visszatérnék a fotósorozatra, ha nem bánjátok, hogy tudtátok elkerülni, hogy ne legyen túl drámai. Most adtál azért egy képet ennek az egésznek a drámai oldaláról, és nyilván rengeteget tudnál még mesélni és fokozni ezt. Hogy ez mind a kettőtöktől kérdezem, arra is nagyon kíváncsi lennék, hogy volt esetleg vita köztetek, akár egy-egy kép kapcsán. Na, lehet, hogy volt. Akkor most először, nem tudom, lehet, hogy először a Krisztát kérdezni, mint fotóst, hogy ezt hogy került? Tehát egyrészt sikerült elkerülni a gicset, ami hihetetlenül nehéz feladatni kívülről, tehát hogy ne legyen dráma, de ne menjen át gicsbe, de ne. Szóval, hogy szerintem minden buktatót elkerültél, de ezt hogy csinálod?
2: Nem tudom igazából. Ez nem volt megfogalmazva bennem, hogy el akarom kerülni a gicset. De az biztos, hogy azt tudtam, hogy valahogy úgy kell megmutatni őket, hogy mégiscsak átjöjjön ez az egész érzés, az a világ, amiben a fiúk élnek, az a világ, amiben Judit él a fiúkkal. Nem tudom, hogy ez hogy sikerült, de nagyon-nagyon örülök, hogyha ez jön le, és ezt érzitek, mert valóban ez nagyon-nagyon komoly cél volt azért, ahogy közben alakult az anyag, hogy ne legyen túl drámai, mert tehát, hogy szerintem valahogy úgy, hogy még emészthető legyen, talán ez egy jó szó rá, hogy emészthető legyen külső szem számára is, de közben látszódjon a valóság.
3: Meg hogy nem az az első benyomás, most a sajátomról beszélek, hogy nekem nem az volt az első benyomásom, hogy jaj, de szörnyű. Hanem nem az, hogy így is lehet élni, ez is egy élet.
2: Igen, ez volt a cél, tehát ugye ezért is a fő projektnek a címe Judit élete, hogy így is lehet élni, meg ez volt az alapgondolat.
0: De akkor ez most én ezt én eddig nem is vágtam, hogy neked van egy ezen túlnyomló projekted, ezen a fotósorozaton egy picit, tehát amit beküldtél, és ami elnyerte a díjat, ami még több kép, ami Judit életét bemutatja.
2: Igen. Tehát az alap ötlet az ez volt. Csak ahogy mondtam korábban, hogy a Judit élete sorozat, ez még nincsen készen. Ha. Tehát ahhoz még kellenek fotók.
0: Milyen fotókat tervezel még?
2: Hát például olyan alkalmunk még nem volt, amikor mondjuk folyamatosan együtt töltöttünk 2 vagy 3 napot. Tehát, hogy én elmegyek hozzájuk, és akkor úgy együtt lenni. Nyilván így is nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, de hogy valószínűleg itt vannak még mélységek, amiket fel tudunk fedni, és ahhoz, hogy ezeket az állapotokat mondjuk a Juditnál én meg tudjam fotózni, ahhoz még közelebb kell valószínűleg kerülnünk egymáshoz. Mert egyrészt azért, tehát a folytatáshoz majd így aktívabban kell találkoznunk, mert hogy most azért való életben elég régen találkoztunk, tehát ezt most így újra fel kell majd turbozni, de mindenképpen szeretnénk még.
0: Erről csak az, bocsánat, az jutott eszembe, hogy Judit egyébként joga tanár, a Judit életéről, hogy tényleg annyira sokszínű, most még nem beszéltünk a könyvről, amit szeretnél írni, a következő kiállításról, amit van a küszöbön, amikről még nagyon jó lenne, hogy szóba jönnének, de hogy te neked tulajdonképpen van egy foglalkozásod, űzöl egy munkát, valahogy.
2: Van jogás képünk is egyébként.
0: Na, ezt akartam egyébként, nem akartam egy konkrét
2: Van,
0: már egy
2: pedig természetesen odáig eljutottunk, csak az ebbe a sorozatban nem került bele.
1: Igen, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon, nekem is nagyon tetszett az összes képe Krisztának, és most, hogy így beszélgettetek erről, meg ez a kérdés, ez is nagyon-nagyon jó volt, hogy de hogyan tudta úgy lefotózni, hogy pontosan azt átadni, amit igazából szerettünk volna, azt gondolom mind a ketten. Nekem így érzésben az maradt meg, hogy ahogy ott volt így Kriszta, hogy annyira természetes volt. Ő is tök természetes volt, hát ugye én is a gyerekekkel, mi nem is tudunk másmilyenek lenni, mert ők nem tudnak viselkedni. Tehát

0: az élet. Ugyanez ugye megvan egy egyesen lévő anyukánál is, akinek normális gyerekem, vagy ikrei vannak, vagy nem tudom. És igen, valóban az a különbség, hogy az egy viszonylag rövid állapot, még ha akkor ugye úgy is érezzük, hogy soha nem lesz vége, de az egy viszonylag rövid állapot, ez viszont egy tartós állapot, és talán ami a legnehezebb benne, hogy nem látható, hogy hol a vége, hol van ebből kiút, mikor lesz könnyebb. Tehát nincsen benne egy biztos pont, úgymond, vagy egy biztosnak vélhető pont. Ugye, ha van egy tipikus fejlődésű gyerkőcünk, nekem ugye róla még nem esett szó, de van egy nagy lányom is, Kitty, aki 16 éves, és hát ez egy külön történet, hogy mi van ilyenkor a sima tesóval, meg ő hogy van a sztoriban, meg szülőként hogy vagyunk vele, meg hasonlók. De hogy például nála ugye tudtam azt, hogy oké, most mit tudom én, 2 hónapos, és 2 hetes, és üvölt, hogy fáj a hasa, oké, elmúlik pár hét. Tehát, hogy azért itt vannak olyan belátható idősávok, amikor azért feltételezzük, hogy elmúlnak azok a nagy nehézségek, amit most éppen annak élünk meg, de itt ugye nincs, nem tudjuk, minden bizonytalan, hogy oké, most nem alszom, jó, most fejlesztem, most akkor minden pénzemet ráköltöm, minden energiámat belerakom, most ez meg az, de egyáltalán nem biztos, hogy az eredményre fog vezetni, mert nem tudhatjuk, nem tudjuk, meddig tart, vagy milyen új változás jön. És azt gondolom, hogy pont ettől, tehát itt 2 választása van az embernek. Vagy elhiszed azt, hogy ez egy katasztrófa, rémálom, borzasztó sorscsapás, amibe te kerültél, és összeomlasz a súlya alatt, vagy azt mondod, hogy oké, én alapvetően hogy szeretnék élni? Én boldog vagyok, szeretem az életet, szeretem a gyerekeimet, és én így szeretnék élni, és akkor azt mondom, hogy én ezt választom, ezt a fajta gondolkodásmódot, és tehát, hogyha te magad nem érzed annyira nehéznek, mert nem abban élsz, hogy úristen, ez egy sorscsapás, hanem azt mondod, hogy jó, hát ők ilyenek. Tehát nekem ezek a problémáim, másnak más a problémája, nekem ezekkel kell megküzdenem. Akkor valahogy egy kicsit olyan súlytalanabb lesz. Tehát nem azt mondom, hogy könnyebb lesz, de kapsz egy olyan nézőpontot, amivel ez élhetővé válik, tehát amitől így máshogy tudsz hozzáállni. És azt gondolom, hogy Kriszta, amikor hozzánk jött, akkor valahogy nagyon jól rá tudott csatlakozni erre a fajta rezgésre, vagy nem tudom, hogy mondjam, és benne volt ebben az áramlásban, amiben mi éljük az életünket, és egyszerűen elkapta a pillanatokat baromi jó érzékkel, ezek szerintem azok a dolgok, amiket nem lehet megmagyarázni. Gondolom, hogy Kriszta ezt így hozta, hogy egyszerűen van egy érzéke ehhez, hogy tehát melyik pillanatot kell lekapni, hogy az visszaadja azt, amit szeretne megmutatni. És mivel ugye mi így éljük az életünket, hogy én nem gondolom azt, hogy
1: építeni kell.
0: Igen, így, hogy szépíteni kell. Nem gondolom azt, hogy hú, de mindig fantasztikus. Azt se gondolom, hogy úristen, ez sorscsapás, és hú, de borzasztó, hanem ez, az ég kék, a fű zöld, pont. És így vissza tudta adni a Kriszta ezt, mert hogy ez a légkör van nálunk, és Krisztának meg nagyon jó radarja, vagy érzéke van ehhez. Úgyhogy én azt gondolom, hogy így lettek ebből ilyen valóban tök jó szuperképek.
1: És hol, Kriszta, hol lehet megnézni a képeket, hogyha van valahol kiállítva, vagy lesz kiállítva, vagy föltölt be?
2: Jelenleg kiállítva még nincsen. A képek egyébként azután, hogy a táborban tavaly nyáron kitaláltam, utána én ősszel jelentkeztem a Magyar Újságírók Országos Szövetségébe riport és dokumentarista fotós képzésre, ahol már tudtam, hogy ez lesz a vizsgaanyagom. Úgyhogy első fél évben és második fél évben is ezzel az anyaggal vizsgáztam, nyilván változó összetételben. Úgyhogy a Magyar Újságírók Országos Szövetségének az oldalán fent van a záróanyag, a sorozat. Ezen kívül a Facebookon van egy Lettner Kriszta fotó oldalam, ahol többek között ez az anyag is fent van. Akkor hol van még? A Hégető Honorka díj oldalán is fent van.
1: Na, akkor ezeket kitesszük.
2: Ugye ezek?

0: És akkor meséltek?
1: Kiállítás? Igen, kiállítás.
2: Igen.
1: Körülbelül egyhetes történet, hogy Judit álmodott egy szépet, és akkor felhívott az ötlettel, hogy mit szólnék hozzá, ha ebből az anyagból lenne egy kiállítás, akár vándorkiállítás. És akkor együtt elkezdtünk gondolkodni, hogy ne csak kiállítás legyen, hanem akkor legyen mondjuk mellé kapcsolva egy beszélgetés érintett szülőkkel, illetve szakemberekkel, akár fejlesztés kategóriában, akár jogi segélyügyben, vagy bármiben, ami eszünkbe jut. Úgyhogy ez szervezés alatt van, és erről Judit tud többet mondani.
0: Meg főleg erre az érdekes volt, amit mesélt Judit, ez a harmadik kerületi kezdeményezés. Szerintem az akár másoknak is érdekes lehet, azért érdemes.
2: Igen, köszönöm, hogy ezt felvetetted, mert valóban azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hasznos, nagyon új és nagyon értékes kezdeményezés. A Mazsola Kuckó Alapítvány, az én alapítványomnak a székhelye a harmadik kerületben van, mert hát én magam is itt laktam, meg még fél lábbal itt lakom, most már így elköltöztünk a kis családdal a Pilisbe, de itt is vagyunk, és illetve az alapítvány itt működik. Na és a lényeg az, hogy nem is tudom, talán egy ismerősöm szólt, aki egy másik harmadik kerületi civil szervezetet működtet tavaly és idén is volt egy ilyen képzés, igen, hogy hallottam, hogy az önkormányzat meghirdetett kerületi civil szervezeteknek, a harmadik kerületi önkormányzat egy ingyenes képzést, az a képzés neve, hogy civil akadémia. Hát mondom, nem hallottam, de én minden képzésnek örülök, mert mindig van mit tanulni, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mit tud ez a képzés. Úgyhogy körülbelül így mentem oda, és itt a harmadik kerületi önkormányzat azon képviselői voltak a főszervezők, akik a szociális területeken tevékenykednek, a Civil Impact nevű Kft., akik a Civil Akadémia nevű iskolájukat, hát most nem akarok hülyeséget mondani, de én azt gondolom, hogy ők ezt már több éve elindították ezt a képzéssorozatot, és most
0: ingyenes képzés?
2: Igen. Hát ez a képzés, ez ingyenes volt, igen. Tehát a harmadik kerületi önkormányzattal ők összefogtak, és igen, egy ingyenes képzést kaptunk mi civil szervezetek, regisztrálni kellett, úgyhogy igazából bárkit szívesen fogad. És az egész koncepciónak a lényege az volt, hogy ők szerettek, ja, és egy nagyon lényeges pontot majdnem kihagytam, hogy a harmadik kerületi székhelyű, vagy harmadik kerületi érdekeltségű nagyvállalatoknak a képviselői is benne vannak a képzésben. Tehát így állt össze ez a képzés. És ennek a képzésnek az volt a lényege, hogy az önkormányzat és a civil impact azzal szerette volna segíteni a civil szervezeteket, hogy kapjunk egy olyan fajta, illetve tanuljunk meg egy olyan fajta szemléletmódot, ami egy úgynevezett üzleti szemléletmód. Tehát nézzünk úgy a missziónkra, a civil szervezetünkre, mint egy üzleti vállalkozásra, amiatt nézzünk rá így, mert ugye minden szervezetet, így a non-profit szervezeteket is fenn kell tartani. Tehát itt is van működési költség, mindenféle költségek, de mivel ugye non-profit, így nagyon nehéz megoldani azt, hogy oké, hatalmas ötleteink vannak, de honnan lesz rá bevétel? Tehát hogy fog megvalósítani? És mindent lecsupaszítva, ők gyakorlatilag ebben segítettek, egyrészt úgy, hogy olyan szakemberektől tudtunk ott tanulni, akik az üzleti szférában tevékenykednek, és ezt a fajta szemléletmódot át tudták adni nekünk, illetve a kapcsolatokkal, ugye egy lehetőség volt, mivel ők összehívtak minket így egy csoportba, helyi civil szervezeteket, hogy megismerkedjünk egymással. Ugye sokan nem is tudtunk egymásról, hogy létezünk, és létrejöttek olyan kapcsolódások, hogy kiderült, hogy tudjuk egymást segíteni, milyen közös programokat tudunk szervezni, úgyhogy nagyon hasznos volt, illetve megismertük ugye a nagyvállalatokat, akik szintén szívesen támogatnak civil szervezeteket, ha tudnak róla, de ugye nem látszottunk. Mi se tudtunk róluk, azt se tudtuk, hogy kell megkeresni egy nagyvállalatot mondjuk, vagy egy kisvállalatot, hogy hogyan hol tudunk mi kapcsolódni, mit tudunk kitalálni, ami nekünk is fontos, és ők is szívesen támogatják. Úgyhogy ezeket a kapcsolódásokat is segítették, illetve ugye az önkormányzat is ebben benne volt. Hát őtőlük konkrétan én nagyon sok támogatást kaptam, mind tudásban, mentorálásban vannak, hát még egyelőre minden ötletelés alatt van, de azt gondolom, azt elmondhatom, hogy sok, sok olyan témakör van, ami egyformán fontos nekem is, aki ilyen cipőben járok, és ezt az alapítványt vezetem, és az önkormányzatnak is az ilyen fogyatékosság ügyi kérdésekben. Talán a legkardinálisabb kérdés, vagy a legfontosabb üzenet, amit így közösen szeretnénk átadni így a vállalatokkal, önkormányzattal, az ez a fajta szemléletmód. Tehát ez, amire nagyon jól ráéreztetek, hogy nem gics, nem kelt szánalmat, tehát egyszerűen egy olyan, tehát ha már így Kriszta felkért minket, hogy legyünk a vizsga alanya, és a Judit élete címet adta, hogy igen, hogy ezt, hogy lehet úgy élni, tehát hogy nem kell ebbe belehalni, van segítség, vannak alapítványok, sőt nem csak az alapítvány, tehát igazából nem gondolná az ember, hogy mennyi mindenki szeretne segíteni, csak kérni kell, sokszor nehéz kérni is, meg látszódni, merni kell látszódni, mert hogyha nem látják az emberek, ha nem tudják, akár egy önkormányzat, egy vállalat, a szomszédot, bárki, mindegy, hogy kiről van szó, nagyon sokan szeretnének segíteni, és azt gondolom, hogy nagyon sokan tudnak.
0: Tökéletes végszó lenne, mint jó tanács mindenkinek. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy elmondtad, így összerakva. De még, hát mindjárt le kell zárnunk a műsort. De gyorsan akkor törjünk még vissza akkor a könyv.
3: Én ugyanezt akartam, hogy még arról egy picit ugyanerre gondoltam, igen, ez még olyan érdekes lenne, főleg, hogy itt elhangzott, hogy nem tudod szavakkal kifejezni, aztán mégis ki tudod, akkor hogy van ez? Hogy találtad meg azt a nyelvet, amin lehet erről beszélni?
2: Hát nem emlékszem már erre, hogy ez honnan jött. Ugye az alapítványt talán 7 éve kezdtem el csinálni, és hogy nagyjából ezzel egy időben kezdtem el írni ilyen blogszerűen az életünk is történéseit. Ezt a Mazsola Kuckó Alapítvány nevű Facebook oldalon tudják megtalálni, akiket érdekel. Vissza kell majd egy kicsit tekerni, mert az elmúlt, hát azt gondolom, hogy 2-3 évben egy kicsit szellősebben írtam már, mint előtte, akkor szinte ilyen napi szinten. Nem tudom, miért kezdtem el. Igazából én mindig nagyon szerettem az irodalmat, nagyon szerettem írni, olvasni, valahogy engem ez mindig megérintett, és azt hiszem, hogy onnan jött ez az egész, hogy ott a közvetlen környezetünkben, ahol éltünk, és ahol elkezdtük a fiúkkal ezt a különleges életünket élni, mindig olyan visszajelzések jöttek, hogy úristen, ezt hogy bírod, de jó, hogy találkoztunk, mert én ma olyan szomorú voltam, mert mit tudom én, nem tudom, mert a férjem nem nyírta egyenesre a sövényt, és már mondtam neki, hogy hát ez így nem lesz jó, hogy lehet így élni, és akkor beszélgetett velem, hogy jaj, hát de örülök, túlélte a Levi a lélegeztetőgépet, mert ott is volt 2 hónapos korában, és akkor nekünk az az ajándék, hogy ott vagyunk a fa alatt mindannyian életben és egészségesen, és akkor ilyenkor, aki ezt komolyan elhiszi, hogy probléma, vagy addig komolyan elhitte, hogy nem egyenes a sövény, hogy csúnyán beszélt a gyerek, hogy 3-ast hozott matekból, ilyenkor ők többnyire hazamennek, és könnyes szemmel átölelik az összes gyereküket, családtagjukat, mindenkit, és megtanulnak örülni annak, amiük van. És nem azt
1: mondják, hogy nincsen semmi problémájuk, mert igen, megoldhatóak, és van belőle kiút, lehet belőle kiút. Ez a fajta élet, amikor sérő gyermeket nevelsz, akkor nem. Ott nincs.
2: Így van.
1: Mármint, hogy olyan nincs, hogy nincsen vége.
2: Hát kifelé nincs kiút, igen, befelé van a kiút, én azt gondolom, ezzel a fajta szemléletváltással. Ami mindig nagyon hasznos, én azt gondolom, ha az ember tud szemléletmódot váltani, de itt valahogy ennek nagyon nagy súlya van. Tehát itt gyakran tényleg az életünk, vagy az épelmünk múlik rajta, hogy nem is tudom, hogy fogalmazzak, hogy tudunk-e szemléletmódot váltani, vagy nem. Tehát itt sokkal jobban kiérződik a különbség. És na igen, és akkor jöttek ilyen visszajelzések, és akkor már mondom, hogyha nekem természetes volt, hát mondom, hogyha ez ilyen nagy dolog, hogy én ebben nem rokkanok bele, hát akkor leírom egy napunkat. Tényleg, mert azért ez jó érzés volt, hogy akkor úgy mennek haza mások, hogy nekik akkor jobb lesz a napjuk, meg át tudja formálni a gondolatvilágát, és akkor, hogy ez de jó. És akkor így elkezdtem leírni, és tök jó visszajelzések jöttek, és közben én is rájöttem, hogy nekem a feldolgozásban is segít. Tehát egy ilyen, nem tudom, irodalomterápiás módszert vetettem be, de ezek, igen, de mondom, hogy ezek nem voltak akkor tudatosak. Tehát ez így mind jött, és így utólag, ahogy visszatekintek, így látom én is, hogy azért ez nagyon-nagyon sokat segített a feldolgozásban, és ez egy nagyon jó érzés volt, hogy nekem is segít, másoknak is segítek ezáltal, a sorstársaknak is, azoknak is, akik nem sorstársak, de valahogy tényleg azt gondolom, hogy ebből mindenki tudott töltekezni és táplálkozni. És akkor elkezdtek, hát aztán kaptam olyan leveleket is szakemberektől, ezek is annyira jólesőek voltak, hogy csak szeretni így megosztani velem, hogy nekik egy fejlesztőházban dolgozó vezető szakembertől kaptam ezt a levelet egy karácsonykor, hogy szeretné velem megosztani, hogy ők minden karácsonykor összegyűlnek a kis tímükkel, és idén karácsonykor az én egyik ilyen írásomat olvasta fel nekik, azért, hogy megmutassa azt, hogy na figyeljetek, tehát, hogy így is lehet hozzáállni. És annyira jó leső volt, hogy tényleg, tehát, hogy ott tudatosodott bennem, hogy ez mennyire messzire ment ez a dolog. Tehát, hogy az sem mindegy, hogy azok a szakemberek, azok a pedagógusok, gyógypedagógusok, akik a gyerekeinkkel foglalkoznak, hogy ők hogy állnak hozzá. Tehát, hogy ők, ha bele tudnak látni a valódi életünkbe, és nem csak ott a terem falai között kezdenek valamit a gyerekekkel, ugye a tanulmányaikból megtanultak alapján, hanem látják a valós dolgokat is, hogy az is mennyire hasznos. És akkor sok helyről megkaptam a kérdést, hogy olyan jó lenne ezt egy könyvbe olvasni. És hát ugye mivel, ahogy mondtad is, hogy tényleg sok mindent is csinálok, de ebből azt gondolom, hogy az időm és energiám nagy részét azért maga a gyerekekkel töltött idő, meg a gyerekek körüli teendők emésztik így fel, így ez egy ilyen utolsó pont volt, hogy akkor mikor lesz ebből könyv. És akkor odáig eljutottam, hogy ezek az írások összelettek gyűjtve. Egyszer nekilódultunk, már egy nagyon kedves lány felajánlotta, hogy ő akkor segít ezt megszerkeszteni, meg elindítani. De aztán valahogy mindenkit elsodort az élet, és akkor most Kriszta volt férje, itt ugye a sajtódíjátadón találkoztunk, és akkor ott mondta, hogy fú, hát az írásokból, hát mindenképpen akkor ezt nézzük meg. És akkor most ez elindult egy ilyen folyamat, nem tudom, hogy ebből mikorra mi lesz, de szeretnénk, igen. Tehát most már azt gondolom, hogy egyre többen szeretnénk, hogy ebből legyen egy könyv.
1: Én még azt szeretném megmondani, hogy azt hiszem, hogy nekem is könnyebb volt, tehát a Judit írásain keresztül én már azt hiszem valahogy kapcsolódtam hozzájuk, tehát hogy így megismertem őket, és akkor így nem egy teljesen váratlan helyzetbe kerültem, amikor először oda mentem, hanem volt fogalmam róla, hogy
0: ki ő.
1: Ki ő, igen.
0: Hát, aga, nagyon
3: tartok.
0: Nagyon a végét.
3: És hogy rekedt valakibe így nagyon valamiben, nem rekedtek kérdések szokás szerint, de hát azokat majd valahogy feldolgozom.
4: Nyugodtan mit csinálok.
1: Nyugodtan tedd fel.
3: Kicsit bánom, hogy például a fiúk és a zene téma az kimaradt például, pedig az tök érdekes lett volna. De hát ez mindig ilyen, mindenről nem tudunk beszélni.
0: Meg hogyha lesz kiállítás, meg könyv, akkor újra bejöhet.
3: Így van, így van.
2: Nagyon szívesen, igen, igen. Igen, annyit akkor így beszúrok még így végére, hogy igen, a fiúk és a zene, hogy nagyon-nagyon fontos momentum az életünkben a zene. Nagyon szeretik a zenét hallgatni, az élő zenét is. Hát ők ugye semmilyen ilyen művészeti tevékenységet nem tudnak csinálni, mert nincsenek azon a szinten, tehát zenélni sem tudnak, de válogatnak, vannak kedvenceik, és nagyon fontos nekik. Úgyhogy nekünk a mindig szól valami zene a háttérben egyébként.
3: Na jól van. Muszáj sajnos lezárnunk a mai műsort, nincs más választásunk sajnos. Úgyhogy most ezt fogom tenni, és akkor reménykedünk benne, hogy talán még egy körre látunk majd titeket, vagy hallunk. Úgyhogy akkor meg is teszem a nagy búcsúszkodás, tehát ez volt itt a Special Defect mai adása, ugye ez itt a Tilos Rádió a 90.3-on. Én Aga vagyok, a műsorkészítő társam Sári, és ugye a mai vendégeink Lettner Kriszta fotográfus volt, illetve az ő alanya, Szolnok Judit, akiről egy olyan sorozat készült, amely égető honorka díjat is kapott. Most, ugye ez volt az apropója annak, hogy behívtuk Juditot és Krisztát. Nagyon köszönjük, hogy velünk voltatok. Juditnak is köszönöm, Krisztának is, és természetesen a hallgatóinknak is. És akkor most már nem marad más hátra, mint hogy figyelmeztesselek titeket újra, hogy vegyetek elő papírt, ceruzát, mobiltelefont, mert mindjárt lediktálok valamit, amit fel kellene írni. Mert hogy ugye 2 hét múlva találkozunk, de addig is semmiképpen ne felejtsétek el, most fogom diktálni, aki kíváncsi, aranyat lel, Special Defect, hallgatni arany.

Let's go.

from gas, these fast.

five called messages. Message one.

W.